ha nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620-22-71-756. Super DJ Rádió. Kattanj ránk! Kattanj ránk!

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen, tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
4: Igen.
0: Ó, na végre!
5: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.

Money. Szupersztárok, szuperzenékkel, csak nektek zenélnek itt a Super DJ Rádióban. www.superdjradio.hu.

0: Egy zene nekem.
1: Egy zene nekem. És egy rádió. Nekünk.
2: Ez.

0: Egy zene nekem.
1: Egy zene nekem. És egy rádió. Nekünk.
2: Ez.

Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenei kavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos, jó hangoltó zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapot, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vizen, levegőben, na és még tengeralattjáróban is.

Sziasztok, szuperek! Én Gregasz vagyok, és ez a Super DJ Rádió. Hétről hétre prezentálom nektek a Selection Live című műsorom élő mixben, csak se legszuperebb zenékkel a legszuperebb hallgatóknak. Kövessétek a Super DJ Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok! Super DJ Radio.

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen.
0: Tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
4: Igen.
0: Ó, na végre!
5: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.

Hát hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenékavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos jó hangolatú zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapot, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vizen, levegőben, na és még tengeralattjáróban is.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. Te Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
3: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét.
0: Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.

Ha nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

ha nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756. Super DJ Radio.

0: legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.
3: Is this real? Is this real? What you feel? What you feel? Is this real? Is this real? What you feel? What you feel?

0: what you feel.
1: Maradj már, ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket itt a Szuper DJ Rádióban.

0: Super DJ Rádió. Kattanj ránk! Kattanj ránk! Super DJ Rádió. Melóban is melletted. www.superdjradio.hu.
1: Yeah, yeah, yeah. Straight up.

Na, hello, szóval mindenkinek kellemesen szép napot kívánok. Bulicskát hajtok én, megyenes be! Köszönjük a Super DJ Rádióban a 90-es évek legjobb. Kicsit informális, kicsit zenélgetős, és persze szokásos délelőtti ankétre imitálok mindenkit, innen Tatabányáról. Remélem ma is velem tartodok. Afrikában, Macában nyitom a sort, és a sok-sok hasznos és vagy érdekes információk és zenék mellett ma egy riportra is lesz alkalom. Reményem szerint nagyon érdekes hallgatóról tudhatok meg információkat, meg érdekességeket. Azért jó dolog, hogy a hétköznapi zsenik is köztünk járnak, mondhatnak megelőlegezve ezt is, de most kicsit erről bővebben, picit később, megiszom a kávét, aztán csapjunk bele. Fűd a vibe! Afrikában, Macában nyitóképpen ez itt a Super DJ Radio.

Azért meg köszönöm a rengeteg receptet, amit kaptam, ugye valaki kicsit szerintem félreértettétek ezt a dolgot, hogy én nem tudok főzni, nem akarok megtanulni főzni. Nagyon fantasztikus recepteket kaptam, leginkább ilyen nagyon gyors recepteket, kétfogásúak. Külön köszönöm a pihentagyúaknak, akik ilyeneket írtak, hogy bundás kenyér, hozzávalók, bundás és kenyér. Tojásos nokedli. Hozzávalók tojásos és nokedli. Banántól, tehát el sem merem mondani, mit írtak, szóval azért így. Már az én banánom is majdnem sóba került. Köszönöm szépen, nem tervezek meg tudni főzni. ilyen recepteket mindig várok egyébként. Köszönöm szépen. Ezek fantasztikusan nagyon-nagyon jó. Ügyesek vagytok, jól van. Látom, átjött a lényeg mindenkinek. Természetesen. És szeretném szabadon tanulok meg főzni, és szobában is szóval azt kell tudni mindenkinek. Mindenképpen. Hogy egyszer próbáltam sütni palacsintát, állítólag kell bele liszt.

0: Kérem szépen! Következő interjú azért is jött létre, mert ugye éltettem és tulajdonképpen elmeséltem élményeimet a repülőgép találkozásról, ugye Becsenyi Péter és zseniális upózásáról, és hogy mennyire nagy szükségünk van az ilyen emberekre, akik ilyen különleges dolgokat is tudnak csinálni, és nem feltétlenül arra van igény, hogy a 800. és utolsó senki celebnek a segét nézegessük. De nem itt egy úriember, illetve egész véletlenül rám csörgött, ami nem örültem túlzottan, aztán elnézést kért ezért, és aztán egy kicsit szóba legyettünk, és kiderült, hogy ő bizony különleges dolgokat alkot, autóátépítésben, fémszobráskodásban jeleskedik, tehát mondjuk, hogy művész jelleggel csinálja. Na most én szándékosan nem kérdeztem tőlem információt, mert megtartottam magamnak azt a luxust, hogy együtt iszkuljak majd most veletek. Tulajdonképpen miket csinál ő, miért csinálja ő, egyáltalán, hogy ez a szakmája, vagy a hobbija, vagy igazából milyen. Úgyhogy engedelmetekkel Buzgán Attilát fogom most felhívni, és egy kicsit beszélgetek vele az hobbiáról, életéről. Amolyan boriszkás módon engedjétek meg ezt az interjút, megejtsem, és természetesen hangban fogom őt hívni, remélhetőlegesen rendelkezésre fog állni, és remélem, hogy nektek is nagyon sok érdekes dolgot fog tudni elmondani, akár még kedvet csinálni dolgokhoz, úgyhogy hívom őt, meglátjuk, mennyire sikerül, viszont benne, hogy igen. Halló, halló!
1: Szia, üdvözöllek!
0: Hallasz engem rendesen, szépen, gyönyörűen, motorikusan.
1: Igen, hallok rendesen.
0: Jó, nagyon-nagyon. Szervusz, kedves Attila, bekasodol a kiadásban, Super DJ Rádió hallgatóival együtt jövünk hozzád érdeklődni. Ugye én már itt elmondtam az előbb az adásban, hogy rövid ismeretségünk alá, tulajdonképpen semmit nem tudok rólad, csak az, hogy te különböző dolgokat készítesz. Az első kérdésem most pont erre való lesz. Mennyi szoktál aludni?
1: Aludni? Igen. Hát ott a napi 8 órát megalszom.
0: Sikerül? Igen. Aha, ugye azt szokták mondani, akik azért ilyen különleges dolgokat készítenek, annak az agya sosem pihent, tehát akkor te egy olyan szerencsés kivétel vagy ezek szerint, aki azért meg tudja aludni ezt a 8 órát, ugye? Mivel foglalkozott eredetileg, ha megkérdezhetem, és akkor szépen átélünk majd erre, amiért én így most így felhívtalak és zaklatlak.
1: Nem, jelenleg most nincsen munkám, most ilyen szabadúszó vagyok, itthon vagyok. Uh-huh. Hát karosszéria munkákkal. De most ki fogsz nevetni, ugyanis mert én nekem a végzettségem az pék.
0: Na, ekkor is most szépen fel is ütötted ezt a dolgot. Tehát pék vagy. És egyszer gondoltál arra, hogy mást is szeretnél csinálni, mint a kenyereket és a többi cipókat. Egyébként véletlenség, én életpékeket különösen zseniálisnak tartom. Tehát te olyasmit tudsz csinálni, amit én meg tudok enni. Tehát és ahhoz képest te például fémszobrászkodás. Hát mondjuk úgy egy kicsit más matéria, ugye? Fogalmazhatunk így. Hogy jött az ötlet, hogy te például autókat, vagy autót alakítsál át?
1: Hát ez úgy jött tulajdonképpen, hogy valamikor ilyen, hát 10 éve elkezdtem bagikat építeni. Nem tudom, hogy tudod, hogy mi az a Polaris RZR.
0: Nem biztos, hogy én nem tudom, viszont hogy a hallgatók nem tudják. Egy bicikét, hogyha esetleg ezt így megosztanád velünk, akkor ennek nagyon örülnénk.
1: Ez egy terep bagi lenne tulajdonképpen, ez az amerikai Polaris RZR lenne, és annak a hasonlását csináltam meg valamikor.
0: Nem ezt láttuk, ugye, bocsáss meg, nem ezt láttuk, ugye, a Bud Spencer-es filmben, hogy jövőben, ugye?
1: Nem, az teljesen más kategória.
0: Aha.
1: Na mindegy, így kezdődött, aztán megépítettem ezeket, bejött a Covid, és akkor vége lett mindennek.
0: Aha. De most merre ezt, azért, bocsáss meg, muszáj ezt folyton körbe kérdezni, csak annyira adekvátak a kérdések, hogy tehát én is szoktam fölkelni reggel, hogy na most akkor én leszek a harmadik magyar űrhajós kaputi vésa, de nem nagyon szokott ezt sikerülni, tehát azért ez kell valami tehetségadottság, meg szorgalom, ezek hogyan voltak adottak neked?
1: Nem tudom, ez így jött.
0: Abszolút, így egyik ikletből, de gyerekkorodban, vagy valamikor te nem is voltak egyéb ilyen dolgok, hanem egyszer csak jött egy kattanás, hogy na most akkor ez fog történni, konstruktőrködni fogsz, és ilyesmi.
1: Nem, hanem régen gyerekként én motoroztam, és már akkor a Simpsonom átalakítottam, igen, a sportmotorrá, akkor a legelső 13 évesen volt Szolnokon, mert Szolnok mellett lakom.
0: Igen.
1: De Szolnokon nőttem föl, na mindegy, és ott az első teleszkópos bicikli, Szolnokon az enyém volt, megépítettem.
0: többi gyerek őszintén irítségére gondolom, mert ugye akkor ebben nem nagyon voltak még ilyenek. Hát ugye tiéd volt az első.
1: Nem.
0: Én is ügyeket tudok kérdezni, de igen, ebből gondoltam, igen. És akkor ezt megépítetted, akkor Simpsonnal volt rendőrök elől menekülés? Emiatt, hogy a Simpsont átalakítottad? Vagy azért megúsztad ezt?
1: Hogyne,
0: ugye, mert elévült.
1: Hogyne lett volna.
0: Tehát maradjunk annyi, hogy vagány és kíváncsi is kislác voltál, ugye? Ez valószínűleg akkor ez így
1: igaz,
0: ugye?
1: Igen, feltűnő akartam mindig lenni, persze.
0: Nagyon jó tetted, ez teljesen. Ez a gyerekeknek és a fiataloknak a különleges kívánságú. És akkor most lett egy pici időd rá, meg illetve lett hajlódonságod rá, és akkor elkezdj ezzel újra. Hát más szinten de foglalkozni. Csak az egy kicsit nagy ugrás ez, nem?
1: Hát ez igen, de amit most építettem, amit küldtem neked képet.
0: Igen.
1: Ez a zöld trájk.
0: Igen.
1: Ez neten láttam meg valamikor 8 évvel ezelőtt.
0: Aha.
1: És mondom, hát ezt nekem meg kell építeni. Ez most nagyon terjed ez a trájk, ez a háromkerekű. De csak kint Amerikában. Itthon Európában nem árulják.
0: Én nem láttam ilyet egyébként.
1: Ha be akarom hozat...
0: Igen?
1: Igen, ha be akarom hozni, akkor ilyen 20 milla. Ez a trájk az eredeti, de ez csak replika.
0: Most hirtelen, igen, hát nyilván, de ettől függetlenül, hogy én ezt először, hogy megláttam a fényként, pont azon gondolkodtam, hogy te valami UFO vagy, aki ezt így fejből sikerült így összedobnod, vagy pedig valakit elloptad addig, amíg lemásolod, aztán majd este visszaviszed neki 9-kor. Tehát, hogy nagyjából ezeket tudtam. Tehát ezt így egyet döntöttél, miután ez 20 millió forint, és te nem akartál most zsebből ennyit kifizetni, ezért építesz egy ilyet.
1: Igen, megépítettem. És azóta egy-kétszer voltam vele motoros találkozón, elég nagy sikere volt neki.
0: És ennyi. És nem használod egyébként? Tehát napi használatra nem használod, nem mész vele kiaszkarizni az utcára, lányoknak füttyögtetni, meg ilyenek, hanem ez így. Tehát az volt neked, ha most próbálom csak úgy nagyjából megérteni az akaratot, ami egyébként én csodálok és nagyon becsülök, hiszen belőlem ez teljes egészéből hiányzik, hogy tehát neked az volt a cél, hogy mint művet alkossál ebből, és nem az, hogy te most azért az utcán ezzel villogjanak, az volt lényeg, hogy meg tudsz építeni egy ilyet, jól értelmezem ezt valahogy?
1: Igen, nekem ez kihívás volt.
0: Aha, na igen, ez a szó, amit kerestem, csak leesett. Szóval igen, tehát a kihívás volt benne a lényeg, ugye ez ami hasonló, mint amit a hegymászók mondanak, hogy azért másztam föl a hegyre, mert ott volt, és úgy éreztem, hogy meg kell mászni. Tehát, hogy igazából neked semmiféle nem anyagi hasznot akartál ebből csinálni, nem saját magadat akartad futatni, neked ez volt, és ez sikerült. Meg ha nagyon-nagyon picit egy kis annyit titkot, például milyen motor tettél bele, hogyha ezt el szabad árulni?
1: Manó, 8 évvel ezelőtt vettem egy Suzuki GSX-R 750-et. Na mondom, majd én ezzel majd motorozok.
0: Este olyan, igen, nagyon szép készülék, igen.
1: De még ez a régi, még ez a régebbi
0: fajta. Régivel estem, és abban is lehet nagyot esni egyébként, tehát igen.
1: És igen, az, hogy nagyon nehéznek találtam.
0: Igen. Hát
1: én amúgy is egy ilyen 70 kilós kis emberke vagyok. Aztán nagy 400-450 kilós motort, mondom, ezt nem. És aztán beleépítettem ezt a GSX-R blokkot.
0: Tehát akkor én mondanám a hallgatóknak, hogy egy olyan motorról beszélünk, amit gyerekkorunkban bárki lelkét eladtuk volna egy GSX-ért nagyon sokan. Én nekem a Hayabusa volt, ugye úgy hívtuk, Hayabusa, az volt a másik én őrületem, de hogy így,
1: igen.
0: Meg annól mi építettünk Pannonia 24-et, mindegy, nem is erről szólok, mert azt kérdezik, hogy az ember megvett egy ilyet, és utána úgy döntött, hogy nagyon nehéz, nem a Vintide rakta fel eladni, hanem épített belőle egy másik járművet. Értitek ezt a zsenialitást, hogy ezt nem kellett elmenni szponzorokat kerestem, meg ott van leült, és akkor mennyi idő alatt sikerült ezt így készre építened?
1: Most vagyok 58 éve, 8 éve.
0: Tehát 8 évig. Mennyi időt fordítottál, most nyilván hozzávetőlegesen kérdezem, nem kell pontos adat, tehát mit tudom én, havi szinten mennyi időt foglalkoztál vele?
1: Ez a baj, hogy erre nem tudok igazán mit mondani, mert mindig benne voltam.
0: Tehát, hogy egy folyamatossága volt, és akkor is megadottad a 8 órát, hadd kérdezzem meg.
1: Hát volt az, hogy amikor nem.
0: Hát igen.
1: Én volt már, amikor kint voltam kora reggel, azt este mentem be, volt is ebből probléma.
0: Igen, ez lett volna a következő, hogy a család hogyan viselt ezt az őrületet, hogy apa mit csinál? Hát átépít egy ilyen motorból egy háromkerekű valamit, ami egyelőre furcsán néz ki. Miért nem tudod is rendes alkoholista lenni, mint a többi ember? Tehát, hogy nagyjából ilyen beszélgetéseket tudok elképzelni. Tehát tényleg így van, és akkor egy picikét tehát, tervezel még építeni ilyesmit, vagy igazából most egyet készítettél, és akkor ezzel leálltál? Vagy hogy van az a bizonyos bogár az ember
1: egyet,
0: fejében?
1: Nem, most egyet készítettem ezzel, most leálltam, mert már az így van, hogy 60 éves teszek két év múlva.
0: Aha.
1: Értem. És most már azért csak elfogy az emberből az ambíció.
0: Tehát akkor mondhatnak, hogy élted egyik fő, tehát vannak terveid is, azért gondolom, de az az egyik főművednek azért lehet ezt tekinteni. Bátran is, nyugodtan legyél rá büszke. Tehát 58 évesen, tehát valószínűleg én nem fogok ilyeneket tudni építeni, akkor is, hogyha nagyon szeretnék, pedig némiképpen a végzettségem egy picit talán kötődhetne ez, mint gépész, de hogy mondjam neked, tehát alapvetően az, hogy ezt megcsináltad, megtetted, ez egy nagyon-nagyon jó. Gondolom, nem is akarod eladni, gondolom, ezt saját magadnak.
1: Nem, igazán. Hát nagyon sok pénzt ajánlanak érte, talán eladnám, de fájó szívvel.
0: Értelek. Na kicsit térjünk rá a másik részre, ami elsőre, amikor én megláttam, én nekem az Andy Warholnak a kolai popart kulturális dolgai készítettek, amikor még nem szippantotta be a úgymond Benetton életérzés, hogy a fémszobrászkodás, az hogy jött nálad? Az egy nagyon más kategória, nagyon más strukturális dolog, ugye nem egy kézgépet szállítani, hanem tulajdonképpen, amit láttam tőled, illetve a Facebook oldalon utólagos engedelmed, de kicsit még ott kutakodtam, ott azt láttam, hogy nagyjából, de javíts ki, ha tévedek, nem tudom mennyire foglalkoztál egy ritmusokkal ezzel a realista művészeti tevékenységgel, hasonló dolgokat alkottál, mint akár a görög szobrok csak fémből. Jól látom, én valami hasonló volt az akarat?
1: Igen, meg különböző helikopterek, meg hát na végülis van egy harci helikopter, hát több harci helikoptert megépítettem, A2-est, akkor a régi Ford T-modellek.
0: Tehát akkor bocsánat, építettél Ancsát, építettél T-modellt, tehát autókat, helikoptereket, de én arra az emberre nagyon-nagyon kíváncsi lennék. Ő Dávid akart lenni, vagy egy kitalált figuráról sikerült?
1: Ez ilyen kitalált figura.
0: Egy az egyben nekem a Dávid szobor jutott eszembe. Hogy mondjam, milyen fémben? Az alumínium ötvözetből miből készített? Én azt láttam, hogy az különböző réteget lemezekből készült, de javíts ki, ha tévedek.
1: Különböző lemezekből készült, így van, mindenféle alkatrészből.
0: Miről mintáztad? Volt egy fényképed, vagy fejből?
1: Fénykép? Nem, csak fényképről dolgozom.
0: Tehát teljes egészében elég neked egy fénykép, azt lefényképezed a...
1: Igen.
0: Na. Mondanám, ha velem egy semmi... idős lenném, mert én 49 vagyok, hogy nyolc ki a fenekem, mert én fényképről semmit nem tudok, csak gitás. Azt is úgy rajzoltam le. Fiamnak mondtam, azt mondta, apa, rajzolj nekem valamit, mondom, én egyetlen egy dolgot tudok rajzolni, egy Fender Tatokastert tudok lerajzolni, jávolt palappal, originál pick-up-pel. Megrajzoltam neki, 3 órát dolgoztam. Mi volt az első kérdés, apa, ez mi? Tehát, hogy így nagyjából, tehát azért mondom, nem azért ez az őszinte csodálat. Na de hogy jött a fémszobrálkodás? Tehát, hogy túl sok volt a fémhulladék ott van, és akkor azt mondtad, hogy legyünk kreatívak?
1: Így. Azt, hogy láttam a neten.
0: Láttad
1: a neten. Meg a neten láttam.
0: Aha, tehát figyelj, jó az internet, mondom, hogy azt tudjuk, hogy mit keresünk, ugye?
1: Nem kerestem, jött magától. Nem tudom, tudja az internet, hogy én mit akarok, biztos. Aztán megláttam, mondom, megpróbálom.
0: De remélem azért nem így van egyébként, amit mondasz, mert folyamatosan sőreklámok jönnek elém, tehát remélem, ez nem áthallásos. Értem, tehát igazából megláttad, és azt mondod, hogy megcsinálod.
1: Így van, megcsináltam egyet, aztán jött a következő, utána már volt megrendelésem, körülbelül olyan 400 dísznél járok már.
0: Várjunk akkor egy picit, tehát akkor tulajdonképpen azért ezt a manufaktúrában is csinálod, tehát azért tőle lehet rendelni például, ugye? Hogyha valaki úgy
1: igen,
0: érzi, hogy szeretne.
1: Igen, rendelni is lehet.
0: Aha, és ez hogy néz ki, hogy te az sablonok, tehát ki lehet választani, vagy elmondják az elképzelést, és te akkor ezt így megalkotod?
1: Igen, elmondják az elképzelést, én megalkotom. Semmi sablon nincsen, csak ami a fejemben van.
0: Ez irgalmatlan dolog egyébként.
1: Meg ha autót kérnek, akkor egy képről megcsinálom.
0: Zseniális. És ez is úgy jött, mint a háromkerekű építés egyébként?
1: Igen, az is. Ugyanúgy, hát akkor még valamikor még nem volt semmi adott róla. Hogy mekkora, hogy... Csak egy képen volt az egészről. és arról csináltam meg.
0: És igazából neked úgy kicsit visszatérve a filmszobrászkodásra, hogy neked azért ez hogy mondjam, teljesen mindegy milyen formát dolgozol, vagy azért az emberalakok, vagy inkább a gépek vannak előtérben, ez hogy néz ki? Bocsánat, nekem az emberalak az nagyon megfogott, az nekem egy picikét nagyon emlékezik. Egyrészt nekem megvan egy jelenet a Gépnarancsból a könyvből, ahol ilyenből tesznek kiállításokat például, és elképesztően monumentálisnak tűnik nekem. Lehet, hogy ez az én szememmel tűnik annak, de kicsit olyan nekem, mint hogyha belevittél, nem tudom, hogy milyen életszakaszban járhattál akkor, és nem is akarok ebbe bővenben, meg mélyebben belemenni, csak valami nekem az maradt meg bennem, hogy valami maga a kifejezése, lehet, hogy a forma miatt, lehet, hogy az alakzatnak a kicsit hajlottsága miatt, de olyan életérés, mintha belevitted volna az éppen adott élethelyzetet. Lehet, hogy Covid, nem tudom, hogy milyen időszakban csináltad ezt, de kicsit olyan feszültség, olyan drámai hatása van ennek. Jól látom én ezt, vagy egy kicsit talán többet látok bele, hogy érzed?
1: Lehet, hogy egy kicsit többet látsz bele, de van valóság alapja, igen.
0: Na, szóval ezek nagyon-nagyon jó dolgok. Na most, aki veled például ilyen fémdíszeket, ami szeretne, és kapcsolatba szeretne lépni, és nem tudom, hogy vállalod, de itt megtalált téged a te neveden a Facebookon, vagy van-e valami elérhetősége, nagyon szívesen megosztanám a hallgatókkal, mert hát...
1: A Facebookon megtalálható vagyok.
0: Buzgán Attila néven, ugye? És akkor ezt nyugodtan mondhatjuk, Attila Buzgán egész pontosan. Na most az érdekelne még engem ezzel kapcsolatban, és majd egy picikét, mert egyik gondolat követve fűzném a másikba, hogy a családod egyébként mennyire értékel ezt, tudod, hogy lejönnek és nézik, hogy hú, apa milyen ügyes, vagy mit tudom én, vagy esetlegesen segítenek is, vagy azt mondják, hogy jó van, hát csinálja a dolgát, és akkor hagyjuk békén ottan és minket, vagy minket. Hogyan reagálják ezeket a dolgokat? Vagy a barátok? Tehát nagyjából az, akinek ez pontos, hogy milyen módon érzed ezt támogatni?
1: Teljesen jól reagálják az egészet. Nagyon tetszik itten mindenkinek, amit csinálok. Ebből nincsen probléma. Csak éppen leszólnak, hogy ideje már bejönni. Mert tudod, ilyenkor az ember, mikor benne van olyan akármilyen munkába, díszekbe, úgy megy az idő, szalad az idő, igen. Aztán azt veszed, kireggel kijössz, és már este van.
0: Igen, Adi Endre mondta ezt nagyon jól, amikor alkotott, hogy bársonyon szaladnak perceink, és ez nagyon így van. Nagyon így van. Tehát tulajdonképpen azért az a családtól megy el egy picit az idő, de hát nyilván az ő örömükre és megelégedésükre ez egy jótékony hobbi. Tehát nem bánják, hogy nem vagy te is olyan átlagosan jól működő alkoholista, mint az ország nagyobb része, csak egy felütésre mondanám. Tehát alapvetően azért ez egy nagyon-nagyon jó dolog. Mit gondolsz egyébként, egyszer arra is képes lesz, hogy ebből esetleg egy kiállítást összehozzál, vagy egy tálatot, hogy esetleg a nagy érdem is megnézhesse a saját dolgaidat?
1: Igen, de már volt viszont kiállítás, hogy szólnak a nebből. Kétszer.
0: Na.
1: Hát ott is nagy siker volt.
0: Nagyon jó. Hát nem sok ember csinál
1: különböző, elmondhatom?
0: Persze, parancsolj.
1: Elmondhatom még, hogy hol voltam?
0: Hogyne? Ugye,
1: különböző újságokban is benne voltam már.
0: Nyugodtan mondtad nevet is, és semmi, ez egy szabad rádió, itt hála Istennek ez nem számít egy reklámnak.
1: A Bors, meg hát igazából helyi lap, meg nem is tudom már milyen, meg a neten fönt, itt-ott. Én megtalálható vagyok.
0: Tehát aránylag azért ismert vagy már ezekkel a dolgokkal akkor ezek szerint.
1: Igen, meg képzeld el, hívtak az RTL klubtól, tudod, ezzel a trájkal.
0: Igen.
1: Hogy van ez a licit műsor.
0: Igen.
1: Hogy vigyen fel a trájkot oda hozzáig.
0: És?
1: És ők kerestek meg. Aztán meg elfelejtették, hogy itt vagyok.
0: Hát ez egy másabb, valószínűleg a költségvetésben úgy nagyon nem fértél már te bele ezzel a dologgal. Nagyjából ismerem a műsor mechanizmusát, nekem a Pápai Petya nagyon jó barátom. Lényeg, hogy ha szabad egy ilyen önálló véleményt, ezt teljesen rádiótól függetlenül mondom, nagyon ne bánd ezt a dolgot, hogy nem kerültél ebbe a dologba vele. Többe kerül a leves, mint a hús. Így van, tehát maradjunk annyiban, hogy utána olyan szerződések és olyan kritériumokat tennék, ami megváltoztatná egy picit a hozzáállásod. Én azt látom azért, te ezt szívből, szeretetből csinálod, magad örömére és az emberek örömére. Itt egy picit ez másé változna, tehát nyilván nem nagyon akarok itt mélyebben ebbe belemenni a magyar média szokásokba, de nem érdemes szerepbe kényszerülni, ha csak nem tényleg akkora pénzt ajánlanak, amire azt mondott, hogy besettek akár befektetésnek is jó, de én tudomásom szerint a Kristófék ezt nem ennyire így csinálják. Na, én nagyon szépen köszönöm, én annyit szeretnék kérni tőled, hogy időszakonként tartsuk azért a kapcsolatot, és ha lesz tárlatod, kiállításod, vagy bármilyen híról, nyugodtan oszd meg velem, és én nagyon szívesen megosztom a hallgatókkal, és hát köszönöm szépen a beszélgetést. Én nagyon remélem azért ez a mondatot, hogy hát ennyi idősen már, nem, tehát azért azt gondolom, hogy benned megvan a vitalitás, megvan a fiatalosság, nyugodtan a vannak terveid, állj neki, csináljad, mert ez nagyon jó. Most én azért elég sokféle művész emberrel találkozom, és ezt a féle kreativitást úgy, hogy nem egy tanult iskolás módszeret csinálod, ez nekem zseniális. Én nagyon-nagyon-nagyon-nagyon...
1: Még egy pillanat.
0: Parancsolj.
1: Van még itten egy olyan díszem, amit fel tudnék nektek ajánlani.
0: Igen?
1: Valami játékba.
0: Hogyha én azt tudom mondani neked, hogy én megbeszélem a főnökséggel, mert ebben nem én döntök. Én nagyon megtisztelő, biztos, hogy ezt meg fogjuk tudni oldani, kitalálnak rá valami játékot a Tamásék, és onnantól kezdve én ezt fogom feljelezni, de hálásan köszönöm a kollégák és a rádiónak a nevében ezt a lehetőséget. A játékot kitaláljuk hozzá, és akkor keresni foglak, de ezt a főnökömmel kell megbeszélni, hiszen ő mondja rá az áment a szponzoráció. Rendben? Nagyon szépen köszönöm, hogy így gondoltál, nagyon szépen köszönöm a rendelkezésünkre álltál. Erőt, kreativitást, jó szemet, és

kapom hallgató üzeneteket, és Isa Istvánnak is kérdem, mert szépen volt, már vártunk szép reggelit neked, kedves Boris, könnyen Erdélyből, Erdős, Szentgyörgyből is a családig van velünk, köszönöm szépen családilag, csókolom a szíveteket, a Rita kisasszonynak is, ahogy Melóba menet is velünk vagytok, köszönöm szépen, és Melóból is hallgattok minket, ez pedig Ali Bálint Balúr ide nekem az M5-ös Toyota műhelyéből, szokásosan itt van velünk, úgyhogy nagyon-nagyon örülök, hogy sokan hallgattok, és remélem, hogy sikerült itt érdekességet mondani nektek. Időről időre igyekszek nektek bemutatni érdekes embereket, érdekes mesterségeket is. Akinek egyébként van ilyen ismerőse, vagy ő maga készít hasonló, vagy akár más dologban jeleskedik, nyugodtan írja meg nekem, én nekem az a célom ezekkel a műsorokkal. Kicsikét meg tudjam nektek mutatni, hogy van élet a celebritáson túl, ami ugye a személyiségek mellett fantasztikus, jó, nagy tudású emberek, generális, kreatív emberek élnek közöttünk. És hát, hogy egy kicsikét szabad a nacionalista felhanggal élni, igenis, nagyon igaza van, hiszen Kasszibomnak, aki azt mondta, hogy a magyarok bizony ufók.

azért a kis humorkák-uborkák sem maradhatnak ki ma délelőtt. A rendőr megállítja a székely egy parasz bácsit, azt mondja, hé bátyám, mit tűz a szekéren? A parasz bácsi odajön a rendőr füléhez, és húgja neki, hogy szénát. Mi is húgdolózik? Hogy a lovak ne kérjenek belőle. Áll a székely a nagy hidegben, a palu főtenni sapka nélkül, oda megy a komály, azt mondja neki, Áron, miért állsz ebben a nagy hidegben, hajadon fő? Hát tudod, ez az előbb egy kicsit rendbe raktam az asszont, ott most kéne bátor ember, aki kihozza a sapkámat. Kaptam graffitit, de nem mondom, hogy hízásra hajlamos vagyok, de a múltkor felszedtem másfél kilót, mert belájkoltam egy tortás képet a Facebookon. Egyébként a hízékonyságon sajnos én is így vagyok, még talán lájkolnom sem kell.

0: nem a CNC, és a music gyár, akkor Freedom Billy, ő volt a sztár, gonna make you sweat. Éjjel málnak, de nem menj neki az első fának.
1: És hát ma is van Morgosz Gyuri, és muszáj kicsit morogni. Gyerekek!
0: Megértem, ne úgy lesz, ahogy akarod,
1: de... Én ezt ki is posztoltam nektek, de tegnap ma reggel ismerek, nem is szembe jöttem, ugyanez az érdekes jelenség. Nem sztereotípjákról beszélünk, hanem valóban így van. Árulja már el nekem valaki, miért jó az, ha valaki, mielőtt elindul, legyen az csaj, vagy passzív, mert ezt is megkaptam, hogy nem csak a nőkiek, és igazuk is van ebben a dologban, tehát kedves el nem hervadó, vagy herbat virágok. Vagy örök ifjak, vagy ifjak. Miért kell minden pacsolit, kölnit, parfümöt, egyszerűen alkohollal dúsított illatanyagot magatokra szórni, ami a szekrényben van. Attól nem lesztek szexisebbek, jobb illatúak. Attól, ha nagyon sokat tesztek magatokra, és még a többieknek is, a parfüm illatanyaga rátok ragad, abból öklendező, hányingeres, folytó lesz a dolog, amitől olyan érzése van az embernek, hogy ti nem fürödtek. Szokták mondani régebben az idősek, hogy a nát mosni kell, nem szellőztetni. Ezt a miniszoknyára gondoltak, hogy kicsit átfogalmaznám ezt valamit. Én értem, hogy nagyon-nagyon meg kell mutatni, hogy te jó illatú vagy, de hidd el, az addig tart, amíg valóban jó illatú vagy. Eleve aki izzadékony, az borzasztó dolog, a másik pedig tudod, amikor már hűvösek vannak, és felszállsz a vonatra, akkor az a vonat nem nyitható ablakkal rendelkezik valószínűleg, pláne az újak, ugye? Megy a fűtés, nincs annyira jó levegőben, így sem. És akkor jön a Miss, vagy a Mr. Missnek látszik, nem tudom. És akkor olyan illatfelhő, meg még 60 ugyanon utasnak hasonló erős illatfelhőve, én hányok. És pedig az nem jó, hidd el, ha én hányok, az rossz, mert nagyon nehezen tudom abba hagyni azt. És a dolgon az sem segít, amikor a színes hajú fiatalember mögöttem úgy szívja a taknyát, gyerekek, mint valami erőmű. És ez az illat meg mellett az a hang, hogy na, az ugyannyira nem jó. Nagyon szépen kérnek mindenkit, hogy valahogy próbálj meg arányokat tartani. Nyilván a jelenlevők mindig kivételek, de szóljatok rá utastársatokkal. Egy kicsikét, visszább ezekkel, jó? Nem kell annyi pénzma tartalmú parfüm, nem kell annyira megmutatni, hogy mennyi pénzetek van parfümre költeni. A kevesebb, néha több. Én nekem egyébként a legjobb lányoknak az a természetes illatú lányokat imádom, meg egy picit, akinek olyan kis finom kis pipere szappan illata van, az nagyon jó. Ennyi volt a mai morgás közben, a International a folytatásban jön a Diva 1999-ben, ugrunk a dallal.

csak gyorsan elmondom nektek, hogy mi a helyzet az időjárással. Nem lesz nagyon front felettünk, és kellemes lesz az idő. Ma mindenképpen marad a vénasztonyok nyara. Hétfőn nem marad, hogy gyökeres változás időjárásunkban marad a száraz idő sok napsütéssel, csak a fátyolfelhők növekednek meg időnként. Gyenge lesz a légmozgás, a hajnalban 4 fokról 24-re emelkedik a levegő hőmérséklete, ami nagyon jó, és egészen olyan csütörtökig tart ez a bizonyos jó idő. A hét második felében lesz némi változás, akkor kezdődik majd a lehűlés, de kedden mindenképpen sok napsütésre számíthatok, kevés fátyolfelhővel, ami megszűri a napfényt a legtöbb helyen, hát nagyjából mérsék lesz a légmozgás, mérséklet. Hajnalban -2 is előfordulhat viszont, és hát délután lehet 26 fok is, vagy lesz a kontraszt egyébként. Szerdán folytatódik a túlnyomó napos idő, nyugat felől azért már erősebben megnövekszik a felhőzet, néhol kisebb csapadék is előfordulhat. Minimumok 8-11 fok közé alakulnak, a legmelegenebb délutáni órákban pedig 22-27 fokot is méretünk. Csütörtökön egy észak-nyugat felől érkező hidegfront vethet véget a vénasszonyok nyarának. A hőmérséklet napközben 18 és 27 fokon alakul, aztán kezd majd eltelt hűlni az idő. Orvos meteorológia, hétfőn nem lesz felettünk időjárási front, de a hűvös hideg hajnal reggeli órákban felerősödik a kopásos jellegű ízületi probléma és a görcsös panasz egyben. A legmelegebb délutáni órákban csökkenhet a koncentrációs képesség, ugyanakkor tupaságot és fáradékonyságot is érezhetünk, bizony. Továbbra is érdemes ügyelni a megfelelő folyadékbevitelre, hűvös hideg reggeli órákban a réteg is öltözködésre. Közlekedés meteorológia. Héttől is lapos csapadékmentes időben lesz részünk, így mindenütt száraz utakra számíthatnak a közlekedők. A Dunántúl északi és északnyugati táján több felé élénk ez a déli szél, ami ugye kicsit csökkentette a járművek menet stabilitását. Pollen jelentés, a gombák extrém kategória vannak a levegőben, ezek ellen mindenképpen védekezni érdemes, de csak úgy a pallatfül, ivatóbb, kenderfűfél, gutifők és pázsítfők is itt vannak velünk, ellenük is érdemes azért védekezni. Hétfőn a Balcsinál is marad a száraz idő sok napsütése, melyet csak a nyugat felül megnövekvő fátyolfelhők zavarhatnak meg. Délután 24-25 fokot is méretünk, a vízhőmérséklet 16 fokos, megnézni, gyönyörködni benne mindenképpen érdemes.

vannak itt hallgató üzenetek. Győri Zoltánról írja nekem a témával kapcsolatban. Szívbőtöt kívánok olyan helyen, ahol beszorul a sok ember és lebegő. Nincs oda sok parfüm, amikor elkezd dolgozni mindenki, de meg csak szagolod, mire kijössz és mit lebegőre, addig majdnem meghalsz a sok pacsulitot. Igen, és ezt elfelejtik az emberek, hogy egyetértünk kedve Zoltán, úgy csak úgy, mint Varga József urallal kéne nekem, hogy a Díva nevű képződmény milyen jó, hogy férfiból nőtt, attól függetlenül jók a zené, abszolút egyetértek. Minden ez igaz Diványra, és ugyanilyen nem igaz Conchita Wurstra persze. Tehát azért. Ami rossz, az attól is rossz, ami jó, akkor is jó, mondhatnánk így.

gyors helyzet jelentés az utakról. 11 óra 16-os frissítés szerint a 66-os főúton Sás térségében egy személyautó és egy busz ütközött össze a 30-as kilométernél bérpályás korlátozás mellett haladnak a járművek. A 52-es főúton Fülöpszállás és Sót, azaz a 35-ös és az 51-es kilométer között több szakaszon is útépítők dolgoznak. A félútpályát lezárták, napközben tolódásokra számítsatok. Kecskemét nyugati határában a Kerekegyháza Izsák kereszteződésnél viszont új körforgalmú csomópontot építenek a 9-es kilométernél. Munkaidőben mindkét irányba tolódásra számítanotok kell. Ezekre figyeljetek, legyenek balesetek, egy baleset is nagyon sok, a hétfő sofőrökre, magatokra, mindenkire vigyázzatok, legyen türelem egymás iránt, ne felejtsétek el, hazavárnak mindenkit, de persze, oda is, ahol.

rádiós kosmológia. Ó, érdemes betérni a retro kosma szerelmeseinek. Bogár Laci úr írja, hát kívülre kicsiket megdöbbentő dolgot, belülről valódi gyöngyszem rakott László kedves úr, aki az NK Elektrát Eszéken Horvátországban ajánlja. Annyit írt róla, Eszék óvárosának tőszomszédságában a Drávapartján található sportkomplexumban van ez az egység. Sör mellé szeretnénk megnézni a jó kis nívós utánpótlás meccset, akkor a legjobb választás. A hely egyébként kicsit nekem emlékeztet arra, amikor az egyik sorozatban, amikor a mi kis panunkban edzéseket adtak, nagyjából így néz ki, kívülről eléggé lelombozóban valami őszintén, de belülről valódi győztem. Nagyon szépen, úgy képzeljétek el, mint ha valakinek a szépen kitakarított konyhájában lenne a söröző, csak több szék meg több asztal van ott. Nagyon szép, nagyon világos, nagyon tisztán tartott, igazi sportkocsma, minden egyes megfelelő relikviával is, persze mindenféle tévékészülékkel, és persze teljesen nagy ablakokkal, ahol rá lehet látni a meccsen, úgyhogy itt a hidegben futballisták vannak, akkor odakint melegből sörrel a kezedbe tudsz nekik szurkolni, valami nagy találmány, akár kuriózónak is mondhat, hogy ne felejtsétek el, ha Eszéken jártok, az NK Elektrát meglátogatni, és tudjátok, ma is még mindig fogyasztatok felelősséggel. Enjoy.

Na kérem szépen, napi horoszkóp október 5-én, csillagállás jelentés, ezotéria, vudu jóslás, nem tudom, minek kellett mondani, mindenféle jó rá, nem? Na, de viccet illetéve jöjjön akkor a horoszkóp, vagyis a horoszkóp, ahogy vudu barátom ezt elnevezte egykor, kosok, lendület, és mi volt a heted, de könnyen túl sok mindent vállalhatsz egyszerre, munkahelyi helyzetben érdemes türelmesebbnek lenned, mert valaki lassabban haladhat, mint a szeretnél. Bikák! A mai nap ösztönözhet arra, hogy végre foglalkozz egy olyan kérdéssel, amelyet már ideje kerülgetsz. Egy közeli kapcsolatban sokan számíthat egy őszinte, mégis nyugodt beszélgetés. Ikrek! Sok ötlettel vághatsz neki a hétnek, és könnyen előfordulhat, hogy egyszerre több irányba indulnál el. Egy váratlan beszélgetés új nézőpontot adhat egy régi dilemmához. Rákok! Érzékenyebben reagálhatsz mások hangulatára, azért fontos, hogy ne vegyél magadra mindent, amit körülötted mondanak, vagy egyébként tesznek. Munka közben hallgass a megérzéseidet, de fontos döntéseknél a tényeket is tartsak például a szem előtt. Oroszlán, drága Leo, szeretnéd erősen és magabiztosan indítani a hetet, de ma nem feltétlenül. Azt visz előre, ha mindenáron te akarod irányítani a helyzeteket, kapcsolatokban kerüld a fölösleges büszkeséget, mert egy apró félreértés könnyen nagyobbá válhat, de még mekkorává szűz. A hétfő neked kedvezhet, különösen akkor, ha szereted előre megtervezni a feladataidat, könnyen láthatod, hol vannak a gyenge pontok, és mi az, amit gyorsan rendbe lehet tenni. Egy kisebb siker ma sokkal többet adhat, mint nagy félhajszolása. Mérlegek! A mai nap arra emlékeztethet, hogy nem kell minden helyzetben mások kedvére tenned, munkahelyi vagy magánéleti kérdésben finoman, de határozottan mondod képviselni a te álláspontodat. Skorpió! Intenzíven már mind nem úgy, tehát hogy nagyon-nagyon pörgősen indulhat a heted, és könnyen lehet, hogy régi téma ismét foglalkoztatni kezd. A mai nap inkább a megfigyelésnek és az átgondolásnak kedvez, egy munkahelyi vagy pénzügyi kérdésben több információra lehet szükséged, mielőtt döntést hozol. Nyilasok! Új tervekkel és nagy lendülettel vághatsz neki a hétnek, de van nem biztosan, hogy minden ötletet azonnal meg tudsz valósítani, baráti vagy munkakapcsolati inspiráló hatással lehet rád, és az fontos, Bakvin Boriszka, komolyan veszed a hétkezdést, és már reggel pontosan tudhatod, mit szeretnél elérni, a nap akkor alakul a legjobban, ha hagysz némi rugalmasságot a terveidben, mert váratlan feladat vagy kérés érkezett, meg is érkezett, pénzügyi ügyben, amit mondom, érdemes óvatosan halad, de egy hozzád közel álló személy támogatása ma többet ér, mint esetleg azt elsőre gondolnád, viszöntöm! Szokatlan gondolatok és új ötleteket tehetik izgalmassába a hétfődet, a kapcsolatokban azonban ne feltételezd, hogy mindenki ugyanúgy látja a helyzetet, mint te. Végül, de nem utolsó sorban a halak horoszkópja, a hét első napja nagyobb szüksége lehet a belső nyugalomra, mint a pörgésre, egy régi ügy lezárása megkönnyebbül és tokozhat, este adj magadnak időt arra, hogy átgondold, mit szeretnél másképp csinálni a héten. Ez volt a mai horoszkóp, úgyis a jó fognak teljesülni, amivel nem

Bődészabónak is kellemetesen szép napot kívánok, dobni igyen, vagy ilyesmi. Vagy inkább jó napot. Living Freedom, szóval DJ Bobo felvételek közben, aztán menjünk, akvázunk, ezt elejégünk, mindenképpen jön a Dr. John.

Nélkül déltől, hogyha nem jön sok a maradok vetek a 90-es évekkel, egy kicsit tesztelünk. Kerül ott a folytatásban, remélem örültek ennek a dolognak, és a dal pedig egy nagyon kedves emlék legalábbis számomra. Ez a Bivan ő.

Bienvenue sur la felvétel, és képzeljétek el, hogy új 25 ezer forintos érmét adtak ki. Nem kell rémni, nem az infláció miatt van, hanem ilyeneket szoktak különlegességet csinálni. A Nagyvázsonyi vár megnevezéssel 25 ezer forint névértékű ezüst és 5 ezer forint névértékű részötvezető emlékérmét bocsát ki nemrég a Magyar Nemzeti Bank a Magyar Várakat bemutató sorozat folytatásaként. A jegybank tájékoztatása szerint az emlékérmék elsődleges szerepe a történelmi és kulturális értékek közvetítése, az ismeretterjesztés, valamint a rajtuk megörökített személyről, eseményről, kiemelkedő évfordulóról való megemlékezés, tisztelgés. A 25 ezer forintos címletű ezüstérme egyébként 925 ezredék finomsága ezüstből készült, a súlya mindösszesen 31,46 század gram, átmérője 38,61 század milliméter. Az 5 ezer forintos címletű színesfény változat, amit is létezik, 75%-a rész és 25% nikkel ötvözetből készül, súlya 30,8 gram. Mindkét térme széle recézett, és változatonként 5000 darab készíthető belőlük. Az ezüst érme tükörfényes technológiával készül, még a színesfém érme sejemfényes kivitelű. Az emlék érmék előlapján a felújított Nagyvázsonyi vár belső udvarának ábrázolása, hátlapjukon a felújított Nagyvázsonyi vár külső homlokzatának ábrázolása látható, a gótikus makótoronnyal és a barbakánnal. Az emlékérmét egyébként Tóth Zoltán tervezte, az érme már elérhető, az ezüst változat eladási ára azonban bruttó 40 ezer forint, a színesfém emlékérme kibocsátástól számított egy évig névértéken vállalhatta meg 5 ezer forint, így azt jelenti, hogy egy kicsikét több mint 40 ezer, nyilván mert a gyűjtői darab, de szerintem a gyűjtők ezt így tudják és értékelik, és így, csak úgy, mint a Pixivel Nóta, remélem, hogy a 90-es évekből, és akkor... Reményem szerint déltől maradtok velem jobbok 90-es éveket, egy kicsit laptop tesztelés útján is, én a DJ Quicksilver Notás pedig a Free.

Na, kérdez szépen, akkor ezt úgy tűnik voltak ötök Diltől, szerintem szépen Szabó Pityu Pistulának is a támogató szavakat, illetve Csörgő Zoltának is jó reggelt, akkor ugye jutottam, akkor te éjszakásból jössz, és már is itt vagy velünk, jó reggelt, igyál egy kávét, és fogd rá a Gyuszikára, már abban Gyuszika ismerősöd persze. Na, de van itt még érdekesség,

kérem szépen, 30 méter magasan állt meg a hullám vasút, 19 utas rekedt a magasban. A hír szerint a Vidán parkokban ugye időről előfordul, hogy egy-egy játék biztonsági okokból ugye leáll. Hát ez történt kérem szépen szeptember 26-án a texasi Austinban található Cotalland Vidán parkban is, ahol a Circuit Breaker nevű hullám vasút hajtott végre. Hát bizony egy nem tervezett megállás. Hogy lehet ezt tervezni? A hullámvasút a park nyitó hétvégéjén állt le, miközben 19 darab utas tartózkodott. Igyekszem elolvasni ezt még egyszer rendesen. Aha, itt eltűnt egy mondat. Valószínűleg ez az akart lenni. 19 utas tartózkodott a szerelményen. A kocsit ekkor már olyan helyzet billentették, amelyből a pálya egyik meredek szakaszán kellett volna lefelé indulnia. A szerelmény azonban ahelyett, hogy folytatta volna az útját, megállt. Így utasok meg fölrekedtek a 30 méteres magasságban. Közel függőleges helyzetben. Jézus! Az első sorban ülők egyike közben elővette a telefonját és videóra vette a töltőt, a bátor. A felvételen nem csak a hullámvasút szokatlan helyzete látható, hanem az utasok előtt elterülő több mint 30 méteres mélység is. A hírek szerint a hullámvasút körülbelül 9 perccel később azért újra biztonságos helyzetbe került. A helyzet meglepően ijesztő lehetett, senki sem sérült meg az incidensben, hát nem tudom hányan hordtak a lábon szövőpart is persze. A park szóvivője szerint a Circuit Breaker számos érzékelővel és biztonsági rendszerrel rendelkezik, amely folyamatosan ellenőrz a játék működését. Az összetett vidámparki attrakcióknál előfordulhatnak olyan működési zavarok, kicsit ijesztő hangzik, amelyek mind a rendszer automatikusan leállítja a játékot. Az eset ellenére a park szerint utasokat biztonságosan sikerült lehozni a hullámvasútról. Na, ha valaki ezt a videót szeretném megnézni, mert fönn van megtalálható, akár a Facebookon, akár a YouTube-on is, ha beírjátok, akkor Circuit Breaker és Austin, akkor lehet látni, hogy hát elég ijesztő állapotban van ez a bizonyos hullámvasút abban a dologban. Tehát nem történt semmi baj, de azért lehet, hogy valaki soha többet nem fog arra fölúszni, vagy fölmenni.

Szabó úrfő, nagyon jó, hogy szóba hozta. Tudjátok azt, hogy október 1-e óta némi áttörlés van. Új helyen az M1-esen két sávon halad Budapest felé, és Bicske után van csak az áttörlés. Úgyhogy hásavat tele helyezték az áttörlést, tehát nagyon tessék vigyázni, mert amikor egy új áttörlés van, akkor mindig megnövekednek a balesetek. Köszönöm, Szabi, jól emlékszel valóban.

mai névnaposunk Aurél. Sejtő Aurél nevű kedves volt osztálytársam, barátom, neki nagyon boldog névnapot, de minden Aurélnak nagyon boldog névnapot kívánok, amely egyik latin eredetű jelentése pedig aranyos. Hát bizony, bizony. Nézzük van a másodlagos névnap esetleg. Galina, Attila, úgy, hogy egy tével, két elel és két tével, egy elel. Aztán Flávia, Fulvia, Pilades, Placid, Tulipán, Borbé Tulipán, Apollinár, Etele, Pálma, Szendika, Túlia, Peregrina névnap is van ma. Holnap majd a Renáták és a Brunók ünnepelik a névnapjukat, nekik is boldog névnapot, és persze a szülcsenapcsit is mondanám mindenkinek, ma van vagy ma tartja, boldog szülnapot kívánok!

60 éve a pedagógusi jogok világnapját ünnepeljük ennapon, az UNESCO és a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet jó voltából. Aztán 1959-ben ezen a napon született Maya Ling Ling, amerikai építészobrász, aki vietnámi háborús emlékművét 1982-ben avatták fel Washington DC-ben. 75 éve született Sir Bob Geldof, ír, punk és rockénekes zeneszerző. Hát ugye 75-ből már ismerhetes volt, úgyhogy köszönhetjük többek között a We Are The World nagyszerű szerzeményt. 69 éve nyíltak a Magyar Nemzeti Galéria, az 1957-ben ugye a Szépművészeti Múzeumból alakult ez akkor át. 37 éve Paul Wallenberg emléknapját is ünnepeljük, aki svéd diplomataként rengeteg zsidót mentett meg a II. Világháború alatt. Habitat világnapot is tartunk 1986 óta, ugye ez október első hétfőjén van mindig. 162 éve született Louis-Jean Lumière feltaláló filmrendező, aki testvérével a mozgófilm fejlesztésén dolgozott, franciaországi születésű természetesen. 147 éve született Francis Peyton Rule, Nobel-díjas amerikai orvos, patológus, filológus, aki 55 évig várt, míg elismerték felfedezését, hogy fertőzésen is bizony lehet sajnos rákot kapni. Aztán 1902-ben alapon született Ray Kroc, amerikai vállalkozó, ő volt a McDonald's Corporation alapítója. 111 éve született Nemes Katalin zongoraművész, zongoratanár, aki Fider Katalin névről váltott a nevet, Nemes György újságíró feleségeként tett nagyon híres. 109 éve született Szabó Magda, aki Kossuth-díjas írónő, Abigail, mondják meg Zsófikának a szigetével, az Abigail gondolom filmben is sokan láttátok, neki is nagyon sok mindent köszönhetünk. 105 éve alakult a Nemzetközi Pen Club, ugye az írással az író tömörítő klub, sok jót és rosszat is lehet róla mondani, mondjuk alapvetően egyébként Rejk Jenő, azaz Rejtő Jenő is, 94 éve már bemutatta az első darabját a Nádosi Lászlóval közösen írt Gangster Idiot. Aztán 94 éve született Hertai Mária Anna Munkácsi Mihály díjas grafikus művészünk, aki litográfiákat, részkarcokat és tűzdománcot is készített, hát rá is emlékszünk ma.

Kellemes szét napot kívánok, és sürgős Osza úr is mondja, hogy akár lehet gin-giniszhet, vagy az alkoholra gondol, vagy pedig a ginre, nem tudom. Mind a kettő jó, csak az egyik finomabb. Találjátok, hogy melyik. Szóval! Győri Szoli úr kicsit nehezet kér tőlem, ide nekem, hogy hát van-e véleményem, tippem, hogy mi lesz a mai válogatott meccs. Ugye Ukrajnában játszik a magyar válogatott. Az a baj, hogy van a szívem meg az eszem. Magyar embernek a szíve az természetesen egyetlen egy dologra gondol, arra, hogy nyerni fogunk, nyernünk kell, mert a mi csapatunk a legjobb a világon, ugye a szívünknek nem is szabad más mondania, aki más mond, azzal valami baj van, szokták mondani. Viszont a teszem meg azt mondja, látván a múltkori Ukrajna elleni játszott meccset, ahol voltak ugye a helyzeteink, és tudom, hogy nagyon agresszívak, és nem annyira a profiligás szabályosak az ukránok, viszont ezt a kurva meccset azt bóra játszák, ezért sajnos eszem azt mondja, sajnos valószínűleg nem fogunk nyerni. Egyrészt nincs nagyon csatársulunk normális, ami hát most valahol jó, valahol nem. Nyilván én nem vagyok poci, nem tudom, mit lehetne ilyenkor csinálni, de én azt látom, hogy nem nagyon állunk támadás ügyileg a helyzet magaslatán, úgyhogy én reménykedem benne, hogy nyerünk. Nem nagyon gondolnám logikailag, hogy fogunk, de az a biztos, hogyha nyerünk, örülni fogok neki, és ha veszítenek, akkor pedig szomorú leszek, de attól függetlenül bármilyen lesz az eredmény, én még mindig a magyar csapatnak fogok szurkolni, legyen az vereség, legyen a magyar lenni vereség, legyen az győzelem, hiszen ehhez a nemzethez tartozok. Ebben a dologban nagyon igaza van a dalnak, egy vérből vagyunk, hajrá Magyarország! Itt pedig padod jön, ez a Szabó János.

Kencsikének is kellemes szétdobot kívánok, hogy szétdobot, szuperek, Kencsikek, Füle, mint mindig, de most tudtam ide érni, gyönyörű szétdobot, kívánok neked és minden kedves estél hallgatónak kellemes zenhallgatás, kívánok mindenkinek, neked pedig jó adást, köszönöm szépen, ez már a harmadik óra természetesen, ha már ilyen kevesen vagyunk, igyekszem akkor egy picikét én is megpörgetni, igen, igen, Norbert úrnak is kellemes szétdobot, kérlek, örülök, hogy te is velünk vagy, a jó Isten tartsa meg a szokásatokat, hogy itt vagytok velünk.

Bum Bum DJ Svelde! Aztán visszamegyünk egészen 95-ig. Nagyon kedvenc, nekem nagyon kedvenc doktorában voltam jön. A Somol apropója volt Bosztia bombázás, akkor készült alig, nagyon jó, de a Fire in Bosztia doktorában zenélt.

Ünnepél okosságot egyébként, nem lehetőségből ad idézek nektek, hogy a hamis barát olyan, mint az árnyék, napsütésben jön utána, a sötétben pedig elhagy. Hát nem tudom, hogy jó az nekem, hogy a napsütésben mindig jön utána. Néha jobb a sötétben egyedül lennem, ha lehet gonoszkodni. De soha ne keseredjen, ha az A-terv nem válik be, van még 43 meter az ABC-ben. Az ember azért ne erre induljon szerintem, kicsit legyünk pessimistább, helyett optimistábbak. Na, soha ne keseredjél. Egyetlen ember létezik, akinél jobbnak kell lenned, mégpedig az, aki tegnap voltál, egy ilyen motivációs dolog. És hogy a korsó sör elfogyasztása egy perccel rövidíti meg az életét, egy pohár bor pedig két perccel, egy munkával töltött nap 8-10 órában, na most ez segít, vagy nem? De adj egy férfinek egy halat, és egy napig lesz mit enni, mármint aki szereti. Ez mondjuk nem pont nem igaz. Tanítsd meg a férfit horgászni, és egész életében a tóparton fog üldögélni, miközben sört pedel. Én anélkül is tudok sört pedelni, hogy nem ülök a tóparton. Például, na, szeretem a munkát, annyira lenyűgöz, hogy képes vagyok órákon át egy helyben ülni és szemlődni. Na, ez se vagyok, mert én elvonom az agyam, vagy elalszom. Diplomata olyan ember, aki kétszer is megfontolja, mielőtt nem mondja semmit, ez tök igaz. De még egy van itt, azt mondja, ha valami problémám van, úgy próbálok felvidulni, hogy énekelni kezdek, aztán mindig rájövök, hogy a hangom sokkal szörnyűbb, mint a gondjaim, ez sem én vagyok. Na, de menjünk tovább. Redon, de mit rájt, Antares a folytatás,

Mondjuk még egy kis okosság, közös hadd tegyem még ide hozzá a mai napos, mondja, hogy élet rövid, addig mosolyog, míg vannak fogaid. Hogy ha két hideg esős nap után ragyogó napsütése ébreszt, akkor biztos, hogy hétfő van. Ez egy kicsit pesszimista, nem? De a házasság egy olyan intézmény, amely segít megelőzni, hogy az ember idegenekkel veszekedjen. Úgyhogy tényleg otthon is meg tudod tenni, nem? Akkor veszed észre, hogy megöregedtél, amikor a hintaszékben ülve ugyanazt érzed, mint régen a hullámvasúton. Mondjuk az a lényeg, hogy ott nagyon nehéz fölfelé sikítani.

Emlékébresztés, leginkább most fel a zenei koktélozás megy. Lehet, hogy Dream Console egészen 14 óra, a 90-es években remélem ma sok-sok emlék ébredt. Nekem erről a dalról egy hosszú szőkarú lány emlék, aki lengyel volt és jó csókolt.

Zsoszóval azt írja nekem, és egy kicsit másképp. Hogy kell elérni, hogy az asszony sikítson, töröld az orrodat a függönybe? Én mondok neked egy sokkal erősebbet, kedves Zsoszó úr, amíg hallod-e? Úgy kapcsol rajta, hogy a legjobb barátnőjével éppen szexelsz az ágyatokban, és az aktus után a farkadat tölt bele a függönybe. Na az, az úgy már kemény. A 90-es évek természetesen nagyok a muzsikák. Köszönöm szépen, kedves Norbert barátom! Ez a második óra, vagy negyedik óra, hogy jobban tetszik, akkor a zenélésről szól, nem pedig az jó.

érdeklődik, hogy azt mondja, és hallgatja ezt. Hát én ilyen bátor vagyok? Vagy én öngyilkos természetű? Szóval zenélünk tovább, Culture Beat-tel az én kedvenc remixem, mert ráadásul ebből a kellemes kis blogból, hogyha egy jobban tetszik, jön a muzsika. És a dal. Ez az anything.

Don't let a bucket on the attic away.

Stupid Advice. A 90-es években a kancelületben egy magyar egy lemezt adtak ki, nagyon szerettek ki, szalasztak, írták a csapatot. Na pedig a Dédapán.

Egyetem az utolsó 10 percbe. Megyem a kettő dal. Nincs hozzá, és érkezzem 1999-ből. Ez pedig Hunt of Justice című felvétel.

zenodál. Én köszönöm a figyelmeteket ezzel a dallal. Almajárók a Szörcét című dalával. Tartsd a legközelebb is velem. Nagyon-nagyon szép hétfőt mindenkinek. Éljétek túl a melót is egy percet. Mindenkinek azt remélem, hogy szépen telik majd a napja. Holnap jelentkezem. Sziasztok!

0: Reggel!
1: Verjük fel az alvókat!
2: Mi emlékeket ébresztünk.
3: Ez
2: a Super DJ Rádió.
4: Ez a Super DJ Rádió. Zemma Leo!

0: Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. Te Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
3: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét.
0: Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.

szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, szuper DJ rádió. Neked zenélünk. Szuper DJ rádió.

0: Egy zene nekem.
1: Egy zene nekem. És egy rádió. Nekünk.
2: Ez.

0: Super DJ Rádió. Kattanj rá!
1: Things that make you go,

0: Verjük fel az alvókat.
1: Mi emlékeket ébresztünk.
2: Ez
1: a Super DJ Rádió.
3: A Hungarian Web Radio Station. Super DJ Radio.

0: legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenékavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos jó hangot, a zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapod. És ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vízen, levegőben, na is még tengeralattjáróban is.
1: Szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, Super DJ Rádió. Neked zenélünk. Super DJ Rádió.

Közel hozzád, de hogy mennyire közel hozzád van a Super DJ Rádió, annál sem meglepőbb, mint hogy itt vagyunk újra, itt vagyok veletek. A Retrobox elindult 18 óra után 4 perccel 2026. október, úristen, október 5-én köszöntelek benneteket mai hétfő esti szeánszunkon is. 2 órát fog tartani a mikrofon mögött Szatmári Zoltán Dreamer, és nem csak Szatmári Zoltán Dreamer van a mikrofon mögött, hanem majd jönnek azok a kedves hallgatók is, akik a Viberen elmondják a véleményeiket, plusz 36 74 5 95 9 95. Nagyon nagy szeretettel várom az írásokat, és hogy milyen zenék lesznek, hát aki a Retroboxot ismeri, az tudhatja, hogy gyakorlatilag hasonló követ fújunk az Auto DJ-vel, mert ő is nagyon sok jó retro zenét szokott játszani, én meg próbálom egy kicsit ezt fűszerezni magyar zenékkel, lehet, hogy egy picivel frissebb zenékkel, vagy kevésbé frissebbekkel, ezt majd szépen meglátjuk. Úgyhogy várlak benneteket szeretettel ma délután este felé is. Mindenkinek nagyon jó szórakozást. Tessék készíteni a telefonok billentyűzetét, és sokat írni nekem.

Na hát 10 perc alatt ide meg is érkeztünk Innyához, és örülök annak, hogy nagyon sokan írtatok, tehát ez azt jelenti, hogy ebben a lassan sötétedő időben itt vagytok velünk, és hallgatjátok a Super DJ Rádiót, és akkor menjünk szépen sorban. Először is Gábor írt, aki azt írta, hogy szép estét kívánok mindenkinek, aki itt van a Superen, szabadszállásról jelentkezem, nem tudom most hallgatni, ne haragudj. Hát Gábor, most akkor ezt nem hallod, én nagyon köszönöm, hogy itt vagy, bár jobban örülnék, hogy hallgatnád, de majd mindjárt be is írom, hogy köszönjük szépen, hogy ennek ellenére bejelentkeztél. Ugyanígy itt van Encsike, jó estét, jó szurkolást, akarom mondani, jó zenehallgatás, puszcsika, Encsike, még egy kis meló, de fülem az éterben, remélem, hogy nem az ételben, van mellette egy csomó smiley. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, ahogy Józsi is, sziasztok! Józsi, nyugtass meg, hogy benne vagy a medencében. Egyébként Encsikétől egy másik üzenetet is kaptam, ugye mert Encsike a Retrobox csoportban írta a következőket. Nekem viszont a következő üzenet érkezett, szia kedves Dreamer! Sziasztok, szuperek, Encsike fülel, mint mindig. Gyönyörű, szép, kora estét kívánok mindenkinek, minden SDR hallgatónak. Én is lassan befejezem a munkát. És pihijön, csillezés, zenehallgatás. Kívánok mindenkinek jó szórakozást, neked pedig jó adást, Dreamer, sok füleskét, puszcsika, Encsike. Éppen mondtam neki, hogy örülök, hogy itt látom, úgyhogy puszcsika, Encsike. És akkor itt van Melinda is. Melinda nem egészen egy megszokott helyszínről jelentkezik, hanem Alanyába, hogy kell ezt mondani törökül? Szóval nekem azt írta, hogy Alanyában kicsit fülelek, mert hogy Törökországban van, és kérdeztem is, hogy fülelsz is egyébként? Na hát ez lehet, hogy nem látta meg, csak éppen hallja. Szép estét és jó adás, Dreamer, és kaptam egy fényképet is akkor Alanyából. Alanyából, állítmányából, majd írjátok meg, hogy kell ezt mondani hivatalosan. Akkor itt van a kedvenc is a család, és itt van István, aki vette azt a fáradtságot, hogy írt nekem. Csodás késő délutánt, vagy este felét kívánunk neked, kedves Dreamer Erdélyből, Erdőszentgyörgyből. Az is a család örül neked, mint mindig. Csodás este felét kívánunk mindenkinek. Hello Zoltán, hello Debrecen, és persze már vártunk, és vissza is tértünk, ahogy én is. Köszönöm szépen. Nagyon jó szórakozást kívánok. Aztán itt van Zoli. Szép estét kívánok, jó munkát így hétfő este. Zoli, te is dolgozol? Majd mesélj. Hát ugye most lesz majd meccsecske is, úgyhogy lehet, hogy egyébként a férfi társaságot el is fogjuk veszteni, de ezt majd meglátjuk. Ugye, lesz szurkolás 20:45-kor. Hát ugye éppen erre mondtam, akkor még beleférünk Retrobox tekintetében. És hát Melindától is kaptam egy igent. Na, ezzel a felhozatallal indulok, és üdvözlöm azokat is természetesen, akik csak hallgatnak bennünket, és nem írnak, nem szeretnének írni, vagy nem, annyira nem jön be nekik a Viber, őket is nagyon szeretettel köszöntöm, és üdvözlöm is, és nagyon remélem, hogy meg fog felelni nekik a műsor. Én pedig nagyon megihletődtem Melindától, úgyhogy azt gondolom, hogy egy kicsit a Törökországot próbáljuk ide varázsolni, ráadásul a fővárosát, nem is az Alanyát, hanem az állítmányát, méghozzá az Isztambult.

kaptam a fejemre, méghozzá nagyon-nagy ordítással. Dreamer, Törökország fővárosa, Ankara, hello, hello, nem Isztambul. Egyezzünk ki abban, döntetlenben, hogy valamilyen szinten nekem is igazam volt, még hogyha jelen pillanatban valóban neked van igazad, mert Isztambul messze Törökország legismertebb és legnagyobb városa, és történelmileg évszázadokon át valóban birodalmi főváros volt, ugye Isztambul sokkal ismertebb nemzetközileg, városkolámban Konstantinápoly néven, az Oszmán Birodalom fővárosa volt közel 1600 éven át. Egyébként érdekes, Isztambul lakossága ma is jóval nagyobb, mint Ankaráé, több mint 15 millió fő, ezért sokan automatikusan azt feltételezik, hogy a legnagyobb és egyben főváros is. Valójában Törökország főváros 1923 óta Ankara, és a török köztársaság megalakulásakor lett áthelyezve a főváros Isztambulból Ankarába. Ez az egyik ok, hogy Ankara az ország belsejében stratégiailag biztonságosabb helyen fekszik, jobban jelképezte az új, modern török államot. Nagyon szépen köszönöm, Mencsike, nagyon kedves voltál, hogy kijavítottál, teljesen igazad volt. És tényleg, alanya, méghozzá gyönyörű város a török rivírián, csodaszép, már sokszor voltam. Hát én örülök, hogy ugye te egy ilyen kis világjáró, csillezős kis encsike vagy, és én mindig nagyon örülök, amikor beszámoltok egy-egy élményeitekről. Az a szerencsém nekem is volt 30 évvel ezelőtt, hogy járhattam Isztambulban, rám nagyon nagy befolyása volt, bár szerintem Isztambulnak a 0,1%-át láthattuk, de minden esetre. Ja, nem, nincs is igazam, mert átmentünk például a gyakorlatilag ugye Európából az ázsiai részen, és hát ott is eltöltöttünk időt, úgyhogy hát kopnak ezek az emlékek. Na nézzük tovább, Zoli azt írta, hogy igen, lehet, hogy alul maradunk megint Ukrajnával szemben, ugye ő a meccsel kapcsolatban írt. Itt van Házi, szép kora estét a hallgatóknak, üdvözlet Dreamer, szóljon a kenyecelés, fülelő SDR tag, Házi mindig hallgatja. Az SDR hallgatók tagja. De mi az a kenyecelés? Na hát ez is rendben van. És akkor itt van még jó néhány írás, amit nem sokára fel fogok nektek sorolni. Nem tudom, érteklődöm is egyébként, hogy tetszett nektek Madonna, La Isla Bonita. Hát sok dala volt, de mondjuk a koraiak közül ez az egyik, ami én azt gondolom, hogy nagyon jó kis táncolható. És hogyha egy picit visszaemlékeztek a magára a videóklipre, akkor az is egy eléggé, hogy is mondjam, ilyen kis mozgalmas és szemlátványosság volt akkoriban is. És akkor menjünk tovább egy olyan zenével, ami még mindig a 80-as évek, egy kicsit itt ragadunk, és visszatérünk a hadsereghez. Rengeteg, de rengeteg szer nem hallhattuk itt szerintem a Status Quo felvételét, és akkor térjünk vissza a hadseregbe.

Megígérem, hogy egy jó időre elbúcsúzunk a 80-as évektől, legalábbis ebben az órai blogban mindenképpen, és akkor nézem tovább a Viber üzeneteket, hiszen egyelőre semmiképpen nem apadnak el, és ennek nagyon örülök. Például itt van Otto. Sziasztok, szuperek! Üdv mindenkinek Szabadka mellől, DJ Obi. Szia, DJ Obi! Örülök, hogy itt vagy. Hát, és hogy lögd ide a sört, azt nem mondanám, de azt, hogy esetleg lögd ide a legjobb poénjaidat, és én nagyon szívesen beolvasom. Aztán itt van Andrea, jó zenélés, dreamer, és itt a fülem. Hát, vajon az a fül, az mikor ér ide, azt még nem tudom, ha már itt a füled, és ha itt a füled, akkor vajon más az hol van, mert hogy ilyen utazó füled van? Na jó, ez csak a poén része lett volna. Aztán itt van Attila velünk, szia, üdv, szép, üdv, e szép estén. Na hát, nagyon örülök, hogy itt vagy, kedves Attila, és annak is örülnék, hogyha egyébként bármilyen olyan észrevételed, vagy mondani valód, vagy bármi van, megosztanád velem, vagy akár mondjuk egy kellemes viccet. És akkor megérkezett hozzánk Kukori bácsi, hello fiúk, hello lányok, megjött Kukori bácsi. Méghozzá a Libben 100 000-nyi nyúlfarok, Isztambul, hát majdnem az volt, nem nyúlfarok volt, hanem lófarok. Na, és akkor megjött a tréfink is, így köszöntöttük Kukori bácsit. Közben Nándi is megérkezett, számítógép karbantartás folyamatban van, nem tudom, én, ja, hogy szállítógép, én már majdnem számítógépet értettem, de hogy miért? Kukori bácsi egyébként leírta, hogy még török honban nem járt, ettől függetlenül viszont a mellette lévő, vagy közel mellette lévő, mondjuk az görög honban megjárt, ugye Nándik pedig arról híres, hogy ő pedig Jamaikában járt. És Andreától megtudhattam, hogy ő pedig beteg, és betegen hallgatja a rádiót, hát akkor jobbulásként rappelünk, feleselünk, Animal Cannibals, magyar együttes, egy jó kis magyar zenével folytatom, 2 perccel, 6:30 előtt.

És képzeljétek el, hogy Andrea el is árulta nekünk, hogy érez velem együtt, becsípődött az ideg a derekamba, és nem tudok menni. Hát járóképtelen lettél, úgyhogy én azt gondolom, hogy hívni kell a... Mit szoktak ilyenkor hívni? Az autó mentőt, most ez esetben az Andrea mentőt. Úgyhogy jobbulást kívánok! És hát kaptam is házétól egy képes vicc csokrot, vagy legalábbis egy vicc morzsát. Szerintem a répának jó hatása van a látásra. Ezt miből gondolod? Egy kérdez egyik hölgy a másiktól. Miért? Láttál már szemüveges nyulat? Hú, kedves házi, ez nagyon basic volt, minden esetre nagyon szépen köszönöm, és a következő dalt ezért cserébe küldöm. BG Prince of Rap, és egy hátborzongató és egy kar szörfelállító zene, The Color of My Dreams.

0: Egy olyan zene, ami a 90-es években nem múlhatott el úgy táncolós este, hogy ne szóljon BG, The Prince of Rap. És közben azért vicces dolgokat ír ez a Gábor barátunk, mert hogy azt mondja, hogy miért szól egyébként a rádió? Hát, Gábor. És képzeljétek el, hogy szeretnék a hallgatók Andreát meggyógyítani, ugyanis azt írták neki, egyből írt a Kukori bácsi, hogy itt már csak a piócás ember segíthet. Lehetséges. Nándi azt írja, hogy derékre a reumatológust hívják, és nem az autómentőt, és egyébként jobbulást kíván Kukori bácsi, és Nándi pedig azt írja, hogy Flextor, vagy mi ez? Flextor? Igen, Epi Rapid, 50 mg. Sajnos ebben már van gyakorlatom. És akkor Józsitól jött egy vicc is. Apja tanítja a, hát mondjuk úgy, hogy kissé-kissé zárlatos gyermekét számolni. 5 meg 3 mennyi? Nem tudom. Vettem 5 almát. Mari néninél, meg 3 almát Bözsi néninél. Akkor hány almát vettem? Vettél almát? Küldjed azt az almát! Na aztán nézzük, Házi küldött még egy nagyon-nagyon jó kis poén percet. A fiatal lány bemegy a pékségbe és így szól, kérnék egy narancslét. A pultos válaszol, hogy nem tudok adni, hölgyem, ez egy pékség. Akkor adjon almát, a pultos. Az sincs. A hölgy visszakérdez, akkor milyen levet tudok venni? A pultos. Zsömlét! Andreától jött a válasz, hogy ő kenegeti. Na hát akkor a kenegetéshez pedig küldöm a zenét.
1: Visita här i väntan och spela lite Dota. I feel you man.

Azért én kíváncsi lennék mostanában a Bass Hunter mit alkot, mert ugye amikor ezt megalkotta, akkor ugye nagyon szerettük őket, és hát nagyon szívesen hallgattuk a Dottát, és mondjuk a Bowden Annát, meg egyéb más dalt is, amiket ők adtak elő. Na, hát azért úgy tűnik, hogy csak gyógyítgatunk, Nándi a következőket írt a Retrobox csoportban, Andika a kenegetés sem ér, csak ha éppen fáj, ha le akarják rágni a lábad, annyira fáj, akkor kell a gyógyszer, sajnos izomlazító, fájdalomcsillapító, sírdalú plusz flektor. Na hát akkor a teljes gyógyítás az itt van, úgyhogy én átadtam az üzenetet, aztán a többit meg majd előbb-utóbb megválaszoljátok ti is. Nyugodtan jöhetnek bármilyen témában az üzenetek, beszélgessünk el, hogyha van kedvetek, amíg pedig megjönnek, addig persze zenélek, és már is jött egy viszontreakció. Nagyon szépen köszönjük a biztatást és az üzeneteket, meg mindenféle jó tanácsot. Um.

0: mondjuk éppen az égei tengerben úszik egy pár, egy fiatal fiú és egy fiatal lány. A fiú intően szól a lány felé, hogy vigyázz, jön az áramlat, semmi baj, úszom. Hát elég hülyén is néznél ki vele. Na hát, bocsánat, ha ez egy ilyen fárasztó poén volt, ez most így sikerült. A Viberen viszont Andrea megköszönte a jó segítő szavakat, és Józsi pedig leírta, hogy ma Brian Johnson 79 éves, AC villám DC az örök mozgó. Ő volt az egyébként, aki a gitárjával végig ugrálta a színpadot. Lehet, hogy nem őróla van szó, nem sokára ez is kiderül, megmondom őszintén, nyugodtan szórjatok a fejemre hamut, AC/DC-ben nem vagyok annyira otthon, szeretem a zenéit, mellette jön pedig nekünk a következő magyar dal.
1: Kardiológushoz mentem, a szívemben egy szív szilánk, szétszakított rendesen, szívbalzsamot írt fel.

0: Mitől lesz a sláger? Sláger az, hogy a fülünkön megy be, és a könyökünkön jön ki. Na erről a dalról nem biztos, hogy itt a Super DJ Rádióban elmondhatjuk, hogy sláger lesz. Egyébként megpróbálok emlékeket ébreszteni. Halló, halló, ébredjetek fel, és csak nektek zenélünk, meg közben olvasgatunk is különböző dolgokat. Józsi azt kérdezte, hogy egyébként Zsiguli? Ja, nem. És egyébként arról az úriemberről van szó, 79 évesen, aki ugye a színpadot egy szál gitárral felöltözve végigugrálja. Itt van Bazsi is velünk, aki beköszönt. Szép estét mindenkinek, szia Dreamer! És hát Bazsi, megmondom őszintén, nagyon szomorú vagyok, hogy nem látlak az adáslistában, remélem, hogy hamarosan be fogsz kerülni, és végre elindulhat a Bazsi Show, vagy hát nem is tudom, hogy fogod elnevezni, Bazsi Night, vagy Night and Day, vagy Day and Night, minden esetre nagyon várunk már ide a rádióba, hogy te is ébrezgesd az emlékeket, és jó szetteket, mixeket, és egyéb mást meghoz nekünk. No, most akkor így hirtelen ennyi, az üzenetekből is nagyon kifogytunk, nem baj, én azért tovább zenélek, és hát mondjuk Józsinak küldök egy jó kis zenét még hozzá.
1: Szevasztok, hey!
2: Na ne, nem igaz?
1: De igaz.

Szegény Józsi azt írja, hogy hát figyeljetek már ide, még csak hétfő van, úgyhogy nem kell annyit kocingatni. Lehetséges. És még azt is írta, hogy nagyon kíváncsi lesz Bazsira, mármint hogy ő vajon mit fog alkotni. Hát még én mennyire kíváncsi vagyok. Aztán Nanditől kaptam egy képet, ami egy ilyen félig feltrancsírozott valamit mutatott, mert még össze kellene rakni ezt a berendezést, mielőtt felborulok. Illetve kaptunk egy képet a beesteledő, hát mondhatnám így, hogy rezidenciáról, méghozzá Józsiékról, és aztán írta Nándi, hogy fülelünk, nem érünk rá inrogatni, munka van, utána majd a szórakozás, bele fogsz ülni majd a szállítógépbe. No hát, Nándi, nem kell hambi főzni, ja, hogy nem kell a hambit főzni, mert nincs más. Gábor ugye egy kicsit olyan furcsán fogalmazott most, nem baj, neki is küldöm majd a következő zenét, meg mindenkinek, aki itt van a Super DJ rádióval 5 perc múlva 7 óra, legalábbis magyar tájon. Egy kicsit az is a családot szeretném, hát nem is tudom, hogy is szokták ezt mondani, egy kicsit úgy szóval invitálni, de nem is invitálni, na majd rájövök, hogy melyik lenne ez a szó, hogy akár írjon nekünk, vagy akár küldjön képet, mert hogy annak idén István nagyon-nagyon jó kis poénokat küldött a székelyekkel kapcsolatban, úgyhogy jöhetnek azok a dolgok is.

0: Cyril dorombolt nekünk itt 2 perccel 7-es óra előtt, és Mónika is ideért, sziasztok, én is itt vagyok, de sajnos ilyenkor mindig munka van, fülelni tudok, de csak a zenék szokás szerint szuperek, hát mert a Super DJ rádiót hallgatod, amiből most a DJ hiányzik, de a szuper zenék maradhatnak is. Józsi pedig azt kérdezni, hogy hol vannak az erdélyföldi hallgatók, vagy mondhatnánk így is, hogy hol vagytok székelyek, amit most éppen akár le is játszhatnék, de helyette Nándit szeretném egy kicsit inspirálni, és ez a szó az előbb nem jutott eszembe, szóval ugye az is a családot is inspiráltam ezzel a zenével, ezzel pedig Nándit inspiráljuk meg.
1: Ez a Super DJ Rádió. Super DJ Rádió. Super DJ Rádió.

Sokunk kedvence az FLM, és nem feltétlen kell annak a ráncoknak a szemem alatt lenni, hogy ebbe a dalba bele tudjam élni magamat, vagy akár más is. Úgyhogy jön itt egy gyors poén, amíg aztán befejeződik a dal, és következik egy újabb itt a Super DJ Rádióban. Mindenkinek van egy hülye munkatársa. Ha neked nincs, akkor nekik van.

0: Espresso Macchiato. Vajon milyen lehet ilyenkor egy jó kis Macchiato Espresso? Ugye Tommy Cash volt az elkövető, és hát azt kell mondanom nektek, hogy Encsikénél például ilyenkor fél be, ugyanis azt írta, hogy nos, meló mára befejezve, jöhet az Espresso Macchiato. Hát nem tudom, vannak olyanok, akik elfogyasztják a kávét, és attól még jobban alszanak. Én nem tudom, mert alapvetően nem fogyasztok kávét. Amikor fogyasztok, akkor is egyébként jól szoktam aludni. Monika pedig leírta nekünk, ugye, hogy miért van az, hogy ilyenkor mindig munka van, ugye, hogy csak fülelni tud, mert be kellett látnom, hogy reggel 6-kor én nem vagyok munkaképes, marad az állandó délutános műszak. Megmondom neked őszintén, ennek okaira kíváncsi lennék, bár az is biztos, hogy én sem lennék reggel 6-kor munkaképes, de talán 7-kor már inkább. És itt vannak olyanok, akik például Józsi biztosan, aki nagyon nagyon korán szokott kelni, és már akkor is nagyon sokat dolgozik, lehet, hogy neki néha korábban záródik a nap, néha meg később.
1: Ez a Super DJ Rádió.

Eredetileg a Bagosi Brothers Company dala volt, aztán jól megzenésítette, vagy meghumorosította az Irigy Hónai Mirigy nekünk ide a Super DJ rádióba. Egyelőre a Viberen nagy hallgatások vannak, semmi baj, mert hát ha a következő zene mondjuk adott esetben meghozná a kedveteket, nagyon remélem, hogy így lesz, és hát ugye nem is olyan régen mondtam azt, hogy egyelőre még szerdán nem látom Bazsit, de nagyon remélem, hogy hamarosan meg is fog érkezni hozzánk. Dr. Tomot, a Dance Doktort viszont látom 18 és 20 óra között. Kedden pedig ugye Zsoltit várhatjátok majd 20 és 22 óra között, hozza az elektronikus zenék világát, és hát a mai napon pedig délelőtt Bakelit című műsorra Boriska szórakoztatott benneteket. Úgyhogy ez volt az előzmény és az utózmány, a folytatásban pedig egy jó kis pengetős dal következik el.

Angyalbőrben minden kicsit más. Megyek haza, és alig várom, hogy ismét szerelmeskedjünk. Vedd fel azt a kis piros ruhácskádat, azt a csipkéset, amikor hazaérek, lecsókolom rólad, majd bebújunk az ágyba és hancúrozunk, mint a filmekben, addig, ameddig át nem kopognak a szomszédok. Mondj te is valamit. Ha jössz, hozzá kenyeret!

két dalban van egy közös, bár nem ugyanarról az albumról jöttek, ugye az Angyalbőrben című Moho Sapiens-es előadótól jött ugye az Angyalbőrben, ez pedig, hogy mire gondolsz katona, és hát Szikora Róbert, vagy hát mondhatni így az Ergo, és hogy ráismertek a kedves hallgatók, na hát, katona dalok, tehát Nándi azt írta, hogy katonás dalokat hoztál, ugye gondolsz három, és Józsi erre pedig kontrázott, ergo csikidám katona, és Nándi, ja, az őrségben az eső szokott csattogni. Na hát ezt én megmondom őszintén, nem is fogom tovább ragozni. Annyit még elmondok, hogy Józsi azt írta, hogy na én pont erre vagyok beállva, 5-6 órakor között, 15 órakor pedig vége a melónak. Ezt mondtam én is. Ezen kívül itt van a Rock and Roll, hát nem tudom, Rigója, szép estét csak Leo, azaz Meló, írta nekünk Gábor, aztán itt van Lajos is, üdv Dreamer, üdv kedves Lajos, köszöntelek itt a Super DJ Rádió hallgatók között, és hát remélem, hogy minden rendben van, és hát André is jelezte, hogy rázza erre a jó kis melankólikus dalra, most viszont kicsit megébresztelek benneteket, legalábbis, hogyha minden igaz.

A műsor első részében már megidéztük a Törökország egykori fővárosát, Isztambult, és aztán gondolkodtam, és rájöttem, hogy egyébként van még azért török előadó, kettő is, és mind a kettőt meg fogom személyesíteni még a nap folyamán. Ahol is ugye egy nagyobb közismertségre tettek szert. Így volt a 90-es évek végén ez a török Safety Pro. Mondhatnám úgy is, hogy több Safety Pro van ma a tévében, akik törökök, de hát ebben ők nagy menők. De Tarkanról van szó, és Simarik Sikidi. Mua!

Németországban 18 különböző zuhanyfejjel házaltam, és hát nem volt nagy sikerem. Ugyan miért nem? Hát mert valahogy a németeknek nem tetszett az akcentusom.

0: summer song.
1: Na ez volt Tarkan, Shimerik és Dreamer megamixe. Na hát kaptam is hideget is, meleget is, méghozzá Nándi sükürüm, pügürüm. Józsi pedig azt mondta, hogy a szívem biztos nem tiporta, de a nóta oké. Rendben van. Andrea is írta, hogy hallottam, hogy belemixeltet a... Na hát belemixeltem. És itt van Encsike, pedig azt írta, hogy na hát ez a sok cup-cup, annyira tudtam, hogy Tarkan gyűn. Bizony, jön a Tarkan, de utána pedig jön a Global DJs, és egy olyan dalt fognak megremixelni nekünk, amit szerintem megint csak nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sokan szerettek.

A DJ-knek van egy másik fajta megnevezésük, bár ez lehet, hogy csak általam találtatott ki. Ez a Vinyl Shakers, azaz tekerik, csavarják itt a lemezeket, és a One Night in Bangkok ezt a dalt dolgozták fel. 34 perccel 7:30 után üdvözlök mindenkit a Super DJ Rádióban, ahol emlékeket ébresztünk. Én Szatmári Zoltán Dreamer vagyok, és 8 óráig rójuk majd a köröket, plusz 36 74 5 95 9 95. Rengeteg plusz egy hallgató a Viberen is kifejezte mindenfajta véleményét, ezt nagyon köszönöm és örülök, és nyugodtan tegyétek még 8 óráig. Addig is Everybody Come Alive, mondhatnánk így, és egyébként visszatér hozzánk. Az Arzenium a Rumadájjal előbb-utóbb, és tudjátok-e, hogy a Rumadáj az honnan jött, illetve egészen pontosan az Arzenium vajon honnan jött? Hát elárulom nektek, hogy ez nem más volt, mint az ózon, Dragosztánin tej. És aztán összeszedték magukat, és újra itt vannak a moldáv fiúk. Hello, I'm back with a Ruma Ruma Ruma track.

Disco Ruma Dai. Ez volt az Arzenium, tehát ahogy már mondottam is. Mazsi Betig befutott hozzánk. Hello, megjöttem, jó adást kívánok neked erre majdnem fél órára. Nagyon szépen köszönöm. Mint ahogy többeknél már elmondtam, köszönöm, hogy megérkeztél, és neked is erre a kicsit kevesebb, mint fél órára. Nagyon-nagyon jó szórakozást kívánok. Éjjel, Andreától azt kérdezem, hogy milyen éjjel van? Már elment az éjjel? Na erre majd kérek egy választ, és amíg a válasz meg is érkezik, Ruma Ruma Dai. Jaj, jó van, inkább nem éneklek, mert a topogást azt jobban bírjátok. Szóval megígértem nektek, hogy lesz egy másik olyan előadó, ami szintén Törökországból érkezett hozzánk, mert valahogy Melinda beindította ezt a török napot. Ugye kezdődött a majdnem fővárosbeli Isztambullal, aztán volt itt Tarkan. Most pedig Szedjed Böske, Brick Lake és Hussein Karadi és Ege Cübackü.

unca. Yolanda be cool, Vino speak americano. Egy szerelmi történetet mesélte el nekünk Yolanda be cool, ezzel a kis érdekes dalocskával. Na hát, már csak egy negyed óránk van hátra itt a Super DJ Rádión a Retro Boxról, de semmi baj nincsen, hiszen utána jön majd az Auto DJ, és titeket fog szórakoztatni egész estén át. Közben ugye megérkezett Mazsi. Mazsi köszöntött minket a Retroboxban, és sziasztok, szuperek, mármint a Retrobox csoportban. Encsike pedig nyugtázta, hogy szia drága Mazsi, de jó, hogy itt vagy. Úgyhogy ez természetesen így is van. Ezután pedig Melinda elköszönt tőlünk, kicsit tudtalak hallgatni, köszönöm a törökös zenéket, szép estét és jó pihenést, majd adás után nagyon-nagyon szépen köszönöm, neked is jó pihenést ott a, hát a Boszporuszhoz, nem tudom, hogy mennyire vagy közel, minden esetre, ha Isztambulban lennél, akkor ott nagyon közel lennél hozzá, és ugye ezt hívják Európa és a Balkán határának, vagy nem is Balkán, hanem Eurázsia talán. Na jó, menjünk is szerintem ezen tovább. Házé küldött nekem valamit, méghozzá valami étket küldött, hagyma krumpli körettel, krokettel, bocsánat, hagyma krumpli krokettel, és valami majonézzel volt meglocsolva. Szeretem egyébként a hagymás dolgokat, egy kis ragúval töltött krumpli jött aztán, és közben a készítés műveleteiről láthattam fényképeket. Nyami, nyami, nyami. És akkor haladunk tovább, unca, unca. Egy olyan dal, amit itt is, itt szerintem kevesen forgatnak az emberek, mert olyan kis furcsácska. Hát ha azért egy kis magra találhatna, mondjuk nem úgy, mint az FLM, ami először berobbant. Hallgatjuk, egyszer csak majd megszeretjük, vagy nem.

ahogy Mazsi írja, ez jó kis AI dial nekünk itt a Super DJ Rádióban. Néha ez is kell, és ez is fontos. És Lajos is elköszön tőlünk. Ötv Dreamer, további szép estét és jó pihenést kívánok. Super volt, hiszen a Super DJ Rádióban vagyunk. Erre a dalra egyébként István is felhangosította a Retro Boxot, vagy legalábbis ezt a kis hangszórót küldte nekünk. No, és hát Mazsi azt írta, hogy AI dal, hiányzott a táncika, ezért is jöttem, eddig nem cseteltem, mivel nem hallottam, hogy senki nem nagyon táncikál a Viberen, gondoltam, majd akkor én. Köszönöm szépen, Mazsi! Hát az utolsó fél órában össze is jött a táncikálás. Én mindenkinek nagyon szépen köszönöm, aki itt volt, aki hallgatta a rádiót, de mondjuk valamiért nem csetelt, és azokat is, azoknak is nagyon köszönném, akik itt voltak, és egyébként hallgatták a rádiót. Otto, Attila, Balázs, Gábor, aki rock and roll, itt volt Encsike, Melinda, Andrea, Házi, Lajos, ugye István, Mazsi, és hát a Retroboxban Gábor, volt az elején egy Kukori bácsink, itt volt Józsi, itt volt Nándi, itt volt nekünk Mónika is, és nagyon-nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki itt volt. Remélem, hogy nem hagytam ki senkit, egy hét múlva újra találkozunk, addig szedjétek össze magatokat. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek a támogatást, akár szóban, akár írásban, akár hallgatásban, akár bármi másban. Úgyhogy várjatok, és én megjövök, hogyha vársz nagyon. Sziasztok, vigyázzatok magatokra és egymásra, én pedig megpróbálok azért, hogy holnap, a jövő héten újra itt legyek. Sziasztok még egyszer!

0: Kinyitjuk a dobozt.
1: Hey, Mr. DJ!
0: Retrobox. Retrobox. A nevében benne van minden, a többit majd meghallod. Retrobox. Dreamer és alkalmanként tettes társai várnak téged.
2: Neked zenélünk, és köszönjük, ha bennünket hallgatsz. Super DJ Rádió. Kattanj ránk! Kattanj ránk! Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen, tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
4: Igen!
0: Ó, na végre!
5: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.

Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

Hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenékavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos, jó hangolatú zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapot, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vízen, levegőben, na és még tengeralattjáróban is.

Back to the old school. A Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

0: Reggelt!
1: Verjük fel az alvókat!
2: Mi emlékeket ébresztünk.
3: Ez
2: a Super DJ Rádió.
4: Let's do this! Yeah!

Sziasztok, szuperek! Én Gregosz vagyok, és ez a Super DJ Rádió. Hétről hétre prezentálom nektek a Selection Live című műsorom élő mixben, csakse legszuperebb zenékkel, a legszuperebb hallgatóknak. Kövessétek a Super DJ Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok! Super DJ Radio.

Hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenei kavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos jó hangortól zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapot, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vizen, levegőben, na és még tengeralattjáróban is.

mystery.

Superstar DJs. Here we go.

Délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. Rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.

0: Verjük fel az alvókat.
1: Mi emlékeket ébresztünk.
2: Ez
1: a Super DJ Rádió.
3: Hungarian Web Radio Station.
4: Super DJ.

Deep. Go deeper and deeper and deeper. Do you feel the flow?

0: nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620-2271-756. Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. Te Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
3: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét.
0: Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok. 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai baglyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak. Ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk. Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.